ugyanaz a város, ahol számtalanszor jelenetet rendeztem. A múltam az káosz, de a jelenemet rendeztem. Sose volt lakat a számon, ezt vágom, de másnak rosszat soha nem tettem. És most mégis döntenem kell, hogy a jövőm dobjam, vagy otthonomat elveszem. Nem tudom.